0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Thank you!
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél, tudhat magad.
7: Még több zene!

0: A 80-as.
1: A 90-es évek.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafokú részfűrésszel megsebzett bronztérdű repett sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómai néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Pitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó rádiót hallgatod. Ain't no country club either.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

A Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: down. Welcome to Paradise.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon. Autóban. Vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as.

delicious deliberation. I wanna fuck.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Pillangó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

0: Bulu dan Sania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Bitang Jó Rádióban.

Stúdiója, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Ha segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

Hello, kedves bitangok! Üdvözlök minden kedves Bitangyó Rádió hallgatót! Ez itt a lazulási műsor velem, Szillel. Várok mindenkit a Bitangyó Rádió chatfalára, ami úgy szól, hogy bitang, radio.com. Szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédoknak, a gyerekeknek, mert hogy éppen bulizni fogunk, és remélem mindenki jól fogja magát érezni. Na hát, akkor kérem szépen, kezdődik a műsor.

Remélem mindenki felkötötte, bekötötte a biztonsági öveket. El ne tévedjetek, el ne repüljetek. Úgyhogy remélem mindenki tisztában van azzal, hogy milyen csúnya idő van, ugye? Ugye? Már megint ősz van. Itt van az ősz, itt van újra. De a szívünkben nyár van újra, ugye?

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey ho, halli ho, Sound of Silence, Disturbed, Afro House remixét hallhattátok, igazán kellemesre komponálták át én szerintem jó kis ütemekkel. Üdvözlök minden kedves Bitangyó Rádió hallgatót. Eljött a délután, ugye 16 óra, lazulunk 1500-al, hanem 600-al. Üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a Facebookon lévő lakókat, nagy puszi nektek a Bitangyó Rádió csoportban. Üdvözlöm a titkos chat, titkoscsevegés.hu oldalt, a heavenface.comosokat, a redzonechat.hu oldalt, és mindenkit, aki éppen él és mozog, ugye? 2026. május 12-e van, Pongrácz névnapja van. Minden Pongrácznak boldog névnapot, és szégyellje el az idő magát. Hát képzeljétek el, be kellett fűtenem, fázott a testem. Hát remélem nem csak én fűtöttem be, hanem más se fog fagyoskodni. Úgyhogy minden Pongrácznak boldog névnapot kívánok, és aki természetesen ma ünnepi a születésnapját, annak happy birthday to you! Ugye? Hát kérem szépen, végre azért most már nem esik az eső, de tegnap volt itt mindenféle földindulás, úgymond. Esett az eső, elállt az eső, esett az eső, dörgött, villámlott, minden volt. Úgyhogy a mai napon csak fúj a szél, jelenleg 15 fok van itt Kőbányán. Remélem felétek jobb idő van, akik hallgattok engem. Na hát akkor csapjunk bele a lecsóba, mit szóltok hozzá. Jön, érkezik a Red Jocks egyik nótája, aztán egy Pink Floyd feldolgozás Afro House remixben. Another Brick in the Wall a dal címe. Figyelj! Nagy puszi neked, kedves Bubu, kedves Kata és kedves Little Lion. Hát látom, 6 fok van ott külföldiába. Hát össze is rezzentem hirtelen. There's the spark we can't ignore. In the chaos, hear the call. There's something fighting for, something worth fighting for, a dal címe Red Jocks-tól.

Hello, hello, that's Smiley, Mara 62, DJ Fetsz a nagy puszi. A Red Jokesnak is egy nagy puszi.

0: Ez a Bitongyú Rádió.
1: Hello, halihó, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a műsorba. Ez itt a Lazulási. Egészen 18 óráig vagyok veletek. Aztán 18 órától érkezik egészen 20 óráig kedves Roni kollégám és a Zenei Káosz című műsora. Tartsatok majd vele. Aztán az estére vonatkozóan 20 órától 22 óráig kedves kollégám Kézi és a Music Party. Remélem, hogy mindenki kedvét leli a jó kis zenékben, majd velem is, és hát a fiúkkal meg legfőképp. Na de kérem szépen, érkezik egy kis Scooter, és a dal címe Beautiful Vibes, aztán egy jó kis Perfect, mert ugye ez a nap nagyon perfekt.
2: Music Party.

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádió.

Music Party minden héten itt a Vidangyó Rádióban. A házigazda Casey

Szerintem kb. Így érzik magukat, akik éppen az utcán vannak, vagy éppen kint. A fagyoskodás, ugye? Nagy puszi neked, kedves Maskora 67, üdvözöllek, és téged is, kedves Pista 67. Nagy puszi nektek!

Melly egy is megjelent a heavenface.com oldalon. Nagy puszi neked is, kellemes zenehallgatást! Képzeld, maskura, én is bekapcsoltam, visszakapcsoltam a konvektort. Hát valahogy fázott a testem a mai napon, főleg. Tegnap még nem annyira, de ma, hát ez borzasztó. Scooter legújabb zenéje, ez, amit most szól, Beautiful Vibes. Hát érdekes zene minden esetre. A szöveg az, de hideg van.

Nike is perfekt, figyelj! Lara is megérkezett a falra hozzánk a Bitangi Rádió chatfalára, üdvözöllek téged is!

Azt írja Maskura, tolja csaje. Hát én tolom ezerrel. A talicskát.

Hamarosan érkezik Sarah Porsche Tiamo Remix 2025-ből az előadó. Ki az előadó? Úristen, Trom Ares. Úristen, ki ez a lány?

Na, akkor szedjük elő a kis lábunkat, a kis csípőnket, és akkor egyet jobbra, egyet balra, és hát a Little Lion erre edz a zeneimre, hát akkor kitartás neked, Little Lion! Tudjátok, egyet jobbra, egyet balra, előre és hátra.

Meg is érkezett a következő két óra műsorvezetője, kedves Roni. Nagy puszi neked itt a Bitangyő Rádió chat falán. Gyere, buliz velem!

Üdvözöllek benneteket, kedves édeske, Mida Simonka, vidéki itt a titkoscsevegés.hu oldalon is. Baby, I'm your dream girl. Érkezik Trifaktor és Gabriel is Dresden Mixben, Heaven's Kiss, hello-ja!

0: ez a Bitangyú Rádió.
1: Evanescence-t hallottátok, Hello című Dresden mixét, és hát remélem, hogy mindenkinek tetszett. Elég jól nyomta az együttes. Na de érkezik Scooter No Fate, Canyon Hill mixe itt a Bitangyú Rádióban. Aztán érkezik még Faithless, és Calipo, és Ed Sheeran is. Imzonia, Habit, DJ Vela. Másupja itt a Bitangyú Rádióban.

én már mindent eldobtam a kezemből, riszálom a seggem, remélem ti is. Na gyerünk akkor szedd alá!

Hát kérem szépen, a Heaven-ön extázis buli lett, de így a vége fele, ugye? Na gyerünk, tekerd meg!

bizony azt a bringát meg kell tekerned. Na jó, gyorsan főnek, ha loptad. Érkezik Faithless és Ed Sheeran, Bad Insomnia Habits.

Így a vége felére hozta meg Inna 2026 Sean Paul Up című Eurodance zenét. Fogadjátok sok szeretettel majd!

Mindenjó, ha vége jó, ugye? Remélem mindenki felüdült egy kicsit a mai délutánon, és egy kicsit vidámabb lett, még annak ellenére is, hogy rossz az időjárás. De ne menjetek sehova, érkezik Roni és a zenei káosza. Velem holnap 16 órától magyar retro zenéket fogtok hallgatni, úgyhogy érkezek majd a zenékkel, várok mindenkit sok szeretettel. Ne feledjétek el, ez itt a Bitang Jó Rádió. Én Szív voltam, hello, bello!

ladies and gentlemen, let's get ready to

Szép kereste kívánok mindenkinek itt a Bitangyó Rádióban. Május 12. Kedd van, 18 óra múlt 4 perccel magyar idő szerint, mikrofon mögött újból Ronit halljátok. Mindeneket köszönjük meg Szilnek az elmúlt 2 óra fergeteges adását, további jobb pihen is neked. És ne vágódjatok, ahogy hallottátok, holnap jön hozzátok újból. És akkor lássuk, ki van itt ma velünk a hallgatóság között. Itt vannak a Bitangyó csetesek, Szürke Kisegér, Szörnyel, a Sós 29, Pista 67, Bubu 81, Bíbor Kanna, meg a két állandó robotunk, Artuditu és a majdnem minden tudó AI Bobby. Itt vannak mindazok, akik a portboletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak albumface.com csetesek. Ha minden igaz, köztük Haku, Good Girl. Ha még van valaki, nyugodtan emelj fel a kezét. Itt vannak a Heaven Face, hobár őket mondtam, itt vannak a Red Zone csetesek. Köztük Alex, talán Nirvana is. Ó, és megérkezett Ironella is a Heaven Face-re, és szép estét neked. Itt vannak a titkos csetesek. Titkos csevegés. Na meg természetesen itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Akár Facebook link, akár link, akár WhatsApp, akár TikTok, vagy bármi is van még. Nagy puszi Bíborka, Szörnyel a neked is. Na és akkor sejteni lehet az intróból, ma nincs rockizás, ma káosz lesz. Fejből ész nélkül. Mert bizony, ilyenkor lesz az, amikor jól érzi magát az ember.

Dirty Dancing, Time of My Life, Time Session remixben. Szörnyel, kérlek szépen, van, ami szörös kell legyen, és van, ami szoros kell legyen, de lényegtelen. Majd mindenki eldönti, hogy még jó, ez most nem az a... Most nem hozom elő a 18 pluszos karikát, még túl korábban hozzá.

És akkor megyünk tovább nem mással, mint Pitbull-lal. Bizony, bizony, lesz egy kis retro, és szóval majd egy kicsit megyünk vissza az időben is.

0: Pitbull és a Back in Time, ez volt a Men in Black, ha nem tévedek, a másodiknak a filmzenéje, nem, tévedek, a harmadiknak, abban mentek vissza az időbe, vagy a másodikba, hogy is volt ez? A harmadikban, nem a másodikban, ez már tuti. Hát közben megtudtuk, hogy a kivis szőrös. Szörnyellem, most attól függ, milyen képről van szó, mondjuk kubizmus, vagy absztrakt, netalántán natur. Na, válogatni lehet, attól még képben lehet lenni. És akkor nem kell megijedni, nem beszélek félre. Én is nagyon ittam a teát szőrsögletemét néha-néha. De attól még valami lehet a levegőben, ami hát megártani nem árt, mert a Döki mondta, hogy rajta már sokat nem segíthet.
1: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Valami...
0: Szörnyen le vagy, nem érdekel, hogy hol vannak a pasik, a nők érdekelnek.
1: Van valami a
0: nem tudom, elijesztetted őket, vagy tudom is én.

Szörnyen, ami az, hogy rám nem lehet számítani. Itt vagyok, mondjad. Én is pasi vagyok, én itt vagyok nektek. A szívünket ma este... Olyan, annyira szeretek benneteket, hogy énekelik is nektek. Hát van ez, lehet ennél jobban.

Hát ez a két nő, a Bitangyó Rádió Csatfán, ez a Biborka, meg ez a Szörtnyella, hát ezek sírba akarnak engem vinni. Nem kell befogni, írni kell nyugodtan, nem kell stresszelni. De úgy gondoljátok, hogy valami baj van, és stresszesek vagytok, na tudjátok mi? Hozok nektek egy doktorbácsit, és akkor ő majd meg fog benneteket vizsgálni, hogy hogy is vagytok, jó?

Biborka, ilyen gifekkel el fog menni a hangom. Nem más, de lehet, megfulladok. Torkomon akad a nyál, vagy épp a teja.

Na, itt azt mondják, hogy erotikus a hangom, meg hogy szuper. Na, hogyha erotikus, akkor jön egy kis erotik. Egy kevésbé ismert dal, ez nem más, mint a Cold Case, de nem kell hidegnek lenni, mozgásra felriszálni, ez itt a Bitangyó Rádió, és benne nem más, mint Roni, és a zenei káosz.

Erotik és sakkolt. Kész közben Deadly Smile is csatlakozott a hallgatósághoz. Jó szórakozást neked is! Ez itt a Zenei Káosz. Áronál a kérlek szépen, én olyan töltőkáposztát kérek, amilyet küldtem. Megy a Risza, örülök neki! Folytassuk tovább, ha már Cold Case és Erotik, akkor jöjjön Mark Ronson és Bruno Mars, vagy Mars, vagy Mars közöse, ki hogy nevezi. És egy bizonyos hölgyről, aki kicsit fentoldja az órát. Most lehet, hogy az órát is fentoldja, hogyha felemeli a kezét, de inkább a nóziát.

Mark Ronson, Bruno Mars közös ez volt az Uptown Funk itt a Bitangio Rádióban. Ahogy ígértem, lesz egy kis retrózás, és azért megyünk egy kicsit vissza az időbe. Egyik közülük nagy kedvencem, bevallom őszintén, ő nem más, mint Fancy. Igaz, a retróból kicsit sok a kedvenc. Ő az az egyik, ahogy mondtam, Fancy. És ahogy elnézem, valamire készülnek a csajok itt a Bitangio Rádió chatfalán. Azt mondja, Kata, hogyan tudunk felizgatni egy műsorvezető című rövetünk következik. Hát kérlek szépen, azt meghagyom nektek, én hozom nektek a zenéket, én majd ezzel fogom felizgatni a fületeket. Jöjjön, Slice Me Nice, egy kicsit feldolgozva.

Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ez boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

kivételesen a Bitangó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika. Eurodance Mania.

0: Dance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangó Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangó Rádióban. Minden héten, itt el.
0: Eurodance Mania. A 80-as és

0: Puro Dance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangló Rádióban. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangló Rádióban. Minden héten itt el.
2: Retro zenei válogatás a Bitangló Rádióban.
3: Retro zenei válogatás a Bitangló Rádióban.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

És ez volt egy kis műsorelőzetes. Megyünk is tovább, ha már Fancy Slice Me Nice felvágott. Nem. De igen, felvágott minket, mert a Slice Me Nice az az, hogy aranyosan felvág. Nem tudom, hogy működik ez, de lényegtelen, még mindig nem jöttem rá. Jöjjön egy kis sziszikecs, és remélem túléltük, mindenki túlélte a felvágást. Mondjuk én is fel szoktam vágni. De jön egy kis Soul Survivor! És üdvözöljük Mókuskát is itt a Bitangyó Rádió csetfalán! Jó szórakozást neked! Mindenkinek! Ez itt a Bitangyó Rádió, Namek, Sissy Catch!

Sissy Catch és a Soul Survivor, és köszön megérkezett Little Lion és Abitangja Rádió chatfalára. Érezd jól magad itt velünk? Ez itt még mindig az zenei káosz. A Gangsta Zoli azt mondta mindig, hogy bum a fejbe! Erre az Illich Jönöm egy azt mondta, rum a tejbe! Én azt mondom, hogy káosz a fejben, mármint az enyémben. Na de haladjunk tovább, nem mással, mint Jesse J-vel. És jöjjön egy kis játék, vagyis a Domino.

Jesse J és a Domino. Itt a Káoszban Ronival. Maradunk még mindig a hölgyeknél, bár bevallom őszintén, hogy kezdek egy kicsit félni. Itt van Little Lion, itt van Mókuska, már két állat a nyakamon. Nem is beszélve Biborkáról, meg Szörnyelláról. Ennyi nő, Bubu 81 van itten csak. De mellette is ott van Bubu né, szóval. Ha. Na jó, inkább elhallgatok, innen kapok. Menjünk tovább, nem másabb, mint Katy Perryvel. És ne szaladjon el alólunk. Akkor sem, ha fekete.

Katy Perry és a Dark Horse, a Juicy J-vel. Micsoda név, Juicy J. Most ezt meginni kell, mert juice vagy olyan finom, de pasi, úgyhogy nem olyan juicy, hanem olyan másik fajta talán. Mindegy, menjünk tovább. Ez itt még mindig a zenei káosz. Biborka, elfáradt, további szép estét neked. Köszönjük, hogy itt voltál. Mi meg haladunk tovább, nem máshol, mint Spider Ghost. Egy Spider Funk remixben jöjjön Spy House is my house, tiszta Spy meg Spy, tiszta James Bond. És akkor tornázni mindenki, 1, 2, H, és...

Akkor pont jó, Little Lion, még be vagy melegedve. Közben, hogy elnézem, Liza is megérkezett a Bitong Jó Rádió csetfalára. Jó szórakozást neked is!

0: It was Fight the Ghost, Spy House is My House, Spy the Funk remixben. Szerintem James Bond akart volna lenni. Megyünk tovább, ha megvolt a bemelegítés, akkor egy fokkal tetőzzük a dolgokat. Jön nem más, mint Scooter. Scooter, ki ahogy akarja, úgy mondja. És elvisz benneteket egyenesen az űrbe.
1: W&W, welcome to the rave culture!

Nila nem lesz, mennyibe kerül a hal, nem másért, de a hal kinyúlta az űrben. Szóval nem kerül semmibe, mert értéktelen.

Scooter és a Rave from Outer Space itt a Bitangya Rádióban. Na de jöjjünk vissza a földre, lábbal a földre, de csak ideiglenesen, nem másért, de vissza fel kell emelni őket. Köszönöm szépen, Liza, most a káosz van, szóval fejből ész nélkül. De ahogy mondtam, visszatérünk a földre. Ideiglenesen letesszük a lábunkat is a földre. De vigyázzatok! Mert bizony-bizony újból levegőbe kerülnek.

Ők voltak nem más, mint a Rednex és a Wild and Free. Egy kis kánkán, majd mondtam, levegőbe a lábakat. Na jó, vissza lehet őket tenni. De csak miután csináltatok képet és elküldtétek, PM-be várom őket. Addig is megyünk tovább nem mással, mint Jennifer Lopez-zel. Lop ez, meg lop az, de lényegtelen. Táncra fel! Mindenki a táncparketre! J-Lo!

J-Lo on the floor, itt a Bitangi Rádióban. Nilla, mi az, hogy fülrákot kaptál? Hogy jön ez? Itt csak extázis lehet kapni. Fülorgazmust. De megyünk is tovább, ha már ennyire beforrósodott a fület, hogy hát már úgy begyulladt. Húzzunk rá egy kis jeget. Jön Grant Miller. Colder than ice.

Liza, kérlek szépen, megmondtam, nem vagyok fura. Legalábbis nem furább, mint máskor. Ez itt még mindig a Bitangyó Rádió. És vigyázni, vigyázni. Ó, és megérkezett Kézi is a Bitangyó Rádió csetfalára, a következő két óra műsorvezetője. Na de még egy olyan jó, 1, 2, 3, nagyon 43 percig, satsz fel kb, még ki kell bírjátok velem. Köszi Kézi, neked jó szórakozást! Szóval Liza, vigyázni! Figyellek! A kérdés az, anyukád tudja, hogy így beszélsz?

Ekkor az abba. Does your mother know? Ha nem, lényegtelen. 18 elmúltál szóval. Ez itt a Bitangyó Rádió. Benne Roni és a zenei káosz. De felmerül a kérdés, hogy mit is akartok? Ne trántán azt, hogy elcsábítsalak. Would you like me to seduce you? Is that what you're trying to tell me?

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: George Michael és a Too Funky a Bitangyo Rádióban. És lassan-lassan egy olyan, mondjuk úgy szakaszhoz fogunk térni a műsoromban, ahol kevésbé ismert dalok fognak jönni és előadók. Ó, örülök neki, Kézi! Na de megyünk tovább, egy kis Megamix-el. Jön nem más, mint Too Unlimited, mert hogy válogatni a dalaik közül kicsit, hát, mint sok más előadótól lehetetlen.

0: Műsor előzetes következik.
1: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis, már elfeledett dalt,

0: azután pedig kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban.
1: Music Party. Music Party. Minden héten. Kézivel Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban.

Two Unlimited, Megamix, és ahogy ígértem, át fogunk térni egy pár olyan dalra, ami kevésbé ismert, bár az első az ismert, csak feldolgozva lesz. Ha már úgy is jön a Music Party, a Retro, meg sok minden más, ami annak látszik, akkor hozok nektek én is egy dalt, bár ezért kikapok, de mindegy. Zöld erdőben jártam, ja nem, annak már vége. Aris Lunara. Menjünk akkor a zöld erdőben, úgyis jön a nyár.

Aris Lunára, ez volt a Zöld Erdőben Demagos, a juharfa. Na de akkor most figyeljetek, kössétek fel a gatyátokat, ha azt gondoljátok, hogy eddig nem volt káosz, akkor most figyeljetek. Először is B-Max és OVG, egy kis japán stílus, anime stílusban. Crash.

Hát igen, a mai dalokban ez a hátrány, mondjuk úgy, elég rövidekre csinálják. Szerintem annyira nagy inspirációk nem van, bár ott van valami, ami különbözik. Szerintem ennek is van értelme, nem tudom mi, de megyünk tovább. Egy kis csokoládé, Choco, Spanio, egy hardcore mixben, jöjjön Le Bolle.

Sok a Spaniol, Le Ball, itt a Bitangyó Rádióban, egy Hardcore Mixben. Kéz ritelen, ha nem augusztoké maradok a teánnál, attól biztos nem fogok alkoholista lenni. Max tealista. Idealista. Meg kornyikáló. Megyünk tovább nem mással, mint Captain Jackkel egy Tropical House Mixben. Jöjjön! Aiko, aiko!

Hát tudod, Lion, hogy van? Nem tudok énekelni, helyesbitek tudok énekelni, hangom nincs, de lényegtelen. Igen, mókuska, be vagyok indulva. Gondold el, milyen jó a páromnak, hogy nincs most itten. Mi lenne vele itt műsor után?

0: It sucked.
1: Captain Jack, Aiko Aiko, Tropical House Mixben itt a Bitangyo Rádióban. Haladunk is tovább, mert mindjárt át kell adja a mikrofon, nem másnak, mint Kézinek, aki indítja a Music Party-t. Addig is egy kis szerelem. Romániából jön nem más, mint Connector. Szerelem az az út. Nem tudom milyen út, hát gondolom a sárga köves út, vagy más.
2: Hey, in the life of two, let's make one.

0: love is the way for making you stay. Love is...
1: Mókuska, kérlek szépen, akkor egy fogaskérdés neked. Miért nem nyávog a macska kő?

Connector, Love is the Way, volt itt a Bitangyó Rádióban. És akkor mielőtt elköszönök, egy, hát talán egy másfél dal még belefér. Először is Módó, egy, kettő, meg a rendőr, itt a Bitangyó Rádióban.

Nila Megrese, fight! Ha a popsi, akkor bevállalom a simizést, ne fájjon!

Ő volt nem más, mint Módó és az Einzwei Polizei, és a lejátszóban már az NSYNC és a Bye Bye Bye. Bizony, bizony, most már itt az idő. Lassan-lassan át kell adjam a mikrofon nem másnak, mint Kézinek, aki indítja a Music Partyt.

Én megköszönöm mindenkinek, hogy ma este is itt vagytok velünk. Úgy a Bitongyörvedel chat falán, ahol itt van Szürke Kisegér, Liza Kata, Bubu, Mókus Kalita Lion, Kézina, meg az állandó robotjaink, Kartu Dito és a majdnem minden tudó AI Bubi. Itt vannak mindazok, akik a porboletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak havonface.com csetesek. Közülük nem tudom, ki van itten, de talán itt vannak egy páran. Aki itt van, jelezze gyorsan. Itt vannak a titkos csebegés csetesek. Köztük nem más, mint Nila. És itt vannak a Red Zone csetesek. Itt vannak mindazok, akik a külső linken keresztül hallgatnak minket, akár Facebookon keresztül. Velem legközelebb kedden 99,99%-ban tudtok találkozni, jövök hajrázással. Szóval eddig a gatyátokra kellett vigyázni, majd akkor a hajatokra vigyázzatok. További jó szórakozást kívánok mindenkinek kézivel! Sziasztok!

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitang.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: Nos hát akkor szép estét minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak mindenhol a világban. Hát dübörögnek a ritmusok, kérem szépen itt a Bitangyó Rádióban. Ez itt a heti élvezetek két órája a Bitangyóban. Én Kézi Kocska Zoltán vagyok, és minden kedden este 8-tól egészen 10-ig Music Party itt a Bitangyó Rádióban. És hogy mi szólal meg ma? Hát retro klasszikusok a vadonatúj küntösben, természetesen. És hát természetesen ugyanúgy, ahogyan eddig is, feldolgozások, remixek, amik nem hagyják pihenni a hangfalakat. Ezen az estén is utazunk az időben az Italo Disco és az Euro Disco aranykorába, és játszom a legfrissebb New Italo Disco muzsikákat is. És természetesen a hazai kedvencekről sem feledkezek meg, mert magyar dalok is fel fognak csendülni majd egy picikét másképpen, ahogy megszoktuk, és talán ahogy nem is hallottátok még őket. Hát sok minden más is lesz még, ahogyan eddig is a műsorban, ami ennek vagy éppen annak látszik. Nos, szexi kollégának és dalos pacsirtánknak, a Roninak köszönjük a kellemes hangulatot és a jobbnál jobb muzsikákat. Na hát kérem szépen öveket bekapcsolni, füleseket pedig a maximumra állítani, akinek van. Tartsatok velem, indul a Music Party. Ez pedig a KED este mostantól már a miénk. Paris, London.

És igen, az első dal már a The Sound of San Francisco és a Global DJs. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, aki itt van velem a csatorna, név szerint pedig Szürke Kisegér Szerin Szalamander, aki most érkezett, Liza Kata, Bubu 81, Roni, Mókuska és Little Lion Pussy nektek és Pacsi a fiúknak. Jó szórakozást!

0: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: Hetvenes évek. És a Bee Gees.

És szoktam volt mondani, hogy a kollégák is néha megszoktak engem ihletni. Hát az egyik ihletőm péntekről van. Tóth Wolf Attila megihletett egy dallal. És fel is hívom a figyelmét, ha hallgatja a műsor kintről, hogy ez a dal az ő, hát mondjuk úgy, hogy befolyására történik majd a következőkben. Ő küldött nekem egy dalt pénteken, most én küldök neki egyet. És ugyanazt a dalt fogom küldeni, csak más verzióban.

0: És kérem szépen, hát el szeretném mondani, hogy azért játszom ilyen dalokat ebben a műsorban, hogy egy picikét másképp, vagyis más műsort készítsek, mint a kollégáim általában. Mert ők mondjuk úgy, hogy az eredetit játsszák, vagy remixben, vagy éppen eredetiben. Én pedig a feldolgozásokat, amelyek 2026-os feldolgozások, a régi dalok feldolgozásai. És épp egy ilyen a mostan is, ami most szól. És ez a Music Party, az én nevem pedig Kézi Kocska Zoltán, a Bitang Jó Rádióban, pedig ez a műsor minden kedden 8-tól 10-ig. Ha csak nem jön valami közbe.
1: Ez a Music Party. Music Party.
2: Minden, amire...

És még fel szeretném hívni a figyelmeteket arra, hogy kaptam olyan hát kéréseket, vagy inkább megjegyzéseket, hogy játszhatnák rockzenét is. Én úgy döntöttem, hogy rockzenét nem fogok játszani, hanem inkább játszom rockzenei feldolgozásban, hát mondjuk úgy, hogy feldolgozott popzenét. És lesz majd ilyen a műsorban, a műsor folyamán, viszont mondom, nem rockzene lesz, csak rock feldolgozásban elénekelt popzene. Na figyelem, bemegy a nő a börtön igazgatóhoz. Azt szeretném kérni, hogy mivel a férjem súlyosan asztmás beteg, adjanak neki valami könnyebb munkát, ha már dolgoztatják itt a börtönben. Még ennél is könnyebbet? Talán a bélyegragasztás nem elég könnyű? Bélyeget ragaszt? Ó, érdekes, nekem azt mondta, hogy alagutatás.

Hát ez volt a Barbie Girl, és ez volt az Aqua. Na most a következő dal azoknak fog szólni, akik itt vannak velem a cseten. És hát vannak közöttük rockrajongók és nem rockrajongók is, éppen ezért, amit említettem, a rock zene következik, vagyis a pop zene következik, inkább így mondanám, rock feldolgozásban. Hát szóljon nektek, akik itt vannak a cseten!

Közben van egy érkezőnk a csetre, és neki is szól ez a dal. Ő Szörnyella. Szia és puszi!

Hát ez volt a Beat It, és ez volt Darius Rage és Lola Rage, ők egy testvér pár, akik feldolgozták ezt a dalt. És ez a chatre szólt azoknak, akik itt vannak velem, nem restelték, hogy feljöjjenek. Egyébként a rockzenére való hajlamomat, vagy a ma estére Xil kolléganőm ihlette, és hát van egy ihletem Anditól is tegnapról, majd azt is le fogom játszani. Na most a következő dal az egy mashup lesz, amelyben két dal fog megszólalni, majdnem egyformák.

És amikor azt mondtam, hogy a magyar dalok is lesznek, nem vicceltem. Ezután a dal után ugyanis egy magyar dal jön. Sokak kedvence volt akkoriban a 70-es, 80-as években, mármint az előadó és a dal is.

0: És mivel úgy tudom, hogy kintről is hallgatnak, hát a kintieknek jöjjön akkor a következő magyar dal feldolgozása. Ez volt a Can't Touch This Super Freak. Rick James és MC Hammer. Egy nem megszokott változatban.
1: Music Party Kézivel Kocska Zoltánnal minden kedden este 8-tól egészen 10-ig itt a Bitangyó Rádióban. 1, 2, 3.

0: Mondhatnám nyugodtan, hogy ez a Neoton Familia, de nem. Ha szombat este táncol, ez volt a dal címe.
1: Minden, ami retro, és

Love in the Dark, ez a The Twins, vagyis szerelme a sötétben. Pontosan 20 óra 30-as perc van. És hát úgy, ahogy előzőleg bezengtem már, Katának eljött az idő, mivel 20 óra 30-as perc van. Katához időt lehetne állítani. Vagy éppen órát.

No, hát Németországban jártunk az imént, és átugrunk egy pillanatra az Egyesült Királyságba. Egy nagy kedvencemet fogom játszani a 80-as évekből, és hát gondolom, hogy sok a kedvence. Ők majd a Tears for Fears lesznek. És a dal pedig majd a Shout.

0: Hát ez volt a Shout és a Tears for Fears. A következő dal pedig, ahogy mondtam volt, hát tegnap hallgattam Andi kolléganőmet, és hát megihletett. Néha érdemes a kollégákat hallgatni, ahogy mondtam már sokszor ezelőtt. Lehet koppintani.
1: Bitangyó rádió. Ha jót akarsz magadnak.
0: Na figyelj, Andi!
2: This is a special mix by DJ Krieger. Feat.

Hát igen, jó néha hallgatni a kollégákat. No, Andy, is

Egyébként elnéztem, ez nem a Major Tom, hanem az a Terra Titanic. Már keverem. Daj, az ihlet az megvolt.

Jelenleg 20 óra 39 perc van. Ti pedig a Music Partyt halljátok, amely minden kedden szól 8-tól 10-ig. Itt a Bitang Jó Rádióban, egyébként ez pedig Peter Schilling és a Terra Titanic.

0: Nos, a következő dal egy érdekes dal lesz. Nagyon meg fogtok lepődni.
1: A lemezjátszók mögött Kézi, Kocska Zoltán.
2: Bitang jó rádió, ha jót akarsz magadnak.

0: Hát kérem szépen, Ed Sheeran és a Shape of You. Hát akkoriban, 2019 táján azt hiszem, jött ez nagyon nagy, nagyon divatba ez a dal. Hát én nagyon megszerettem, és én sokféle verzióban játszottam már, de ebben még nem. Na, a következő dal megint csak egy meglepetés. Hát ugye meglepetés, meglepetések hátán ebben a műsorban. Na figyelem, a következő dal is érdekes lesz. Egyébként meg ez a Music Party, az én nevem pedig Kézi Kocska Zoltán itt a Bitangyó Rádióban.
1: Bitangyó Rádió.

Nos hát mondhatnám nyugodtan, hogy Deedra Live, de nem az. Ez a You Spin Around. Lendületes is, nagyon jó.

0: Ez a Music Party.
1: Na akkor 90-es évek eleje. What is love? És Head Away.

Nos hát, kérem szépen a cseten itt van velem Szürke Kisegér, Szörnyella szerint Salamander, Liza, Bubu, Rani és Little Lion. További jó szórakozást kívánok nektek, ha maradnátok. Ez a What is Love is Head Away. És ami ezután jön, egy újabb rock stílusban feldolgozott dal. És ez pedig majd a Banana Rámától jön majd. Egyébként csak a dal a Banana Rámától. Az előadó az nem Banana Ráma lesz. Az előadó majd a Twisted Eve 8.

Hát ez volt a Twisted Fate és a Cruel Summer. Nos, egy dalocska még a reklámig.

Ez volt a Soldiers of the Night, és ez volt R.A.M. és Dar közöse. Egy pici műsor előzetes, azután pedig a második órát a Mr. Fantasy fogja kezdeni, és az előadója pedig a Lee Morrow lesz. Hát ez vár ránk a következő óra kezdetén, vagy elején.

0: Bátumiszak.
1: Bátumiszak.
0: Ahol a stílusok találkoznak.
1: Vegyek zenék, válogatott kedvencek.

0: Itt a Gyó Rádió és a Látóműszak a péntek délutánot hangja. Mert a munka vége csak valami jónak a kezdete. Tarts velünk, és ne feledd! Látóműszak. A váltó nálad van, nálad van, nálad van.
1: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis, már elfelejtettem.

0: azután pedig kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban. Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.
1: Program ajánló hangzott el.
2: Nos hát én további jó szórakozást kívánok a következő órához. Ez a Music Party, az én nevem Kézi Kocska Zoltán. 10 óráig meg sem állunk. Lee Marrow és a Lady, vagy Mr. Fantasy, a Lady Fantasy az mástól van.

Ez a Music Party. Music Party.

most a következő dal egy nagyon nagy kedvencem, hát sokszor elmondom, hogy nekem sok kedvencem van. Az most egy újabb Michael Jackson dal lesz. És a 80-as évekből jön a Thriller.

Én is úgy látom, hogy Little Lion kolléganőm elbúcsúzik, mert már nem bírta tovább a műsoromat. Hát jó pihenés neked, és holnapra pedig igen jó munkát, de keveset.

nem mintha eddig nem csaptunk volna bele a lecsóba. Ezután is abba fogunk csapni, ne féljetek! Nem olyan rossz ez?

Na figyeljetek, a fogorvoshoz új beteg érkezik. A doki ismerősnek látja, és hát figyelmesebben meg is nézi, majd felvidulva mondja. Örvendek! Ön volt az a rendőr, aki tegnap megbírságolt a parkoló?

0: fogom ezt a dalt végig játszani, mert van belőle még 1 és 40 másodperc. Hanem egy olyan dal következik, amelyet Pinocchio kollégám, ha hallgat, ő nagyon szereti. És nagyon sokat játsza is. Majdnem minden műsorában lejátsza ezt a dalt. Igaz, hogy az a dal, amit ő játszik, az egy koppintás, vagyis egy feldolgozása ennek a dalnak. És ez a dal pedig a Kambodzsa és Kim Wilde-tól jön a dal. Természetesen egy feldolgozásban. Úgyhogy Pinocchio, ha hallasz, akkor figyelj jól.
1: A lemezjátszók mögött Kézi Kocska Zoltán.

21 óra 19-es perc van, és Bubu úgy döntött, hogy elmegy aludni. Köszönöm, hogy itt voltál, és holnapra pedig jó munkát. És természetesen, hogyha már a többiek is megszokták említeni, és én nem, akkor most megemlítem, hogy gondolom, hogy Bubuné is ott van, úgyhogy neki is jó éjszakát kívánok.

Hát, hölgyeim és uraim, kedves hallgatók, ez volt Kim White-tól a Kambodzsa egy feldolgozásban, természetesen 2026-ból. A következőkben pedig majd makarénázunk. Vitamin Rádió.

21 óra 30, hol vagyunk még? 23 más perc van. Tehát akkor 21 óra 23 perc, és a következőkben egy újabb rock feldolgozásban előadott popdal jön. És ez a dal pedig Madonnától a Lucky Star.

Hát ez volt a Lucky Star, és ez egy Madonna dal feldolgozása a rock verzióban. Egyébként az eredeti dal 1983-as. És ez a dal Madonna első dalai közé tartozik, amelyek ugye meglátták a napvilágot is, világszerte sláger lett. És ez a dal már 90-es évek. Capella és a Mova.

következő, ha jó, elhagyó, az szörnyella. Elhagyja a hajót. Köszönöm, hogy itt voltál, és akkor várunk téged vissza.

Glazard Project és a Capella, pontosan így szól az előadó, vagy így van nekem leírva. Tehát Glazard Project és Capella, Move On Baby, 90-es évek. A következő dal pedig 1983-as volt, ugye az eredeti. Ami pedig most jön, az 2026-os feldolgozás, Real Life és a Sandman Angel. Ez pedig még mindig a Music Party, az én nevem pedig Kézi Kocska Zoltán. Ti pedig az utolsó órát halljátok itt a Bitangyó Rádióban.

Na, hölgyeim és uraim, a szülőszobában várakozik egy fiatal ember, és amikor megtudja, hogy a apa lett, az ajtóban ájultan esik össze. Miközben az ápolőnők ellátják. Az orvos felbukkan, kezében a csecsemővel. Meglepődve kérdezi az ápolónőt. Hát az apukával meg mi történt? Hát azt hittem, hogy csak az időt kérdezi, én meg ráláttam, hogy 6.

ez a Crucified Army of Lovers. Amivel folytatom, az egy, mondjuk úgy, hogy érzelmesebb dal lesz, nem ilyen puffogós, vagy hogy is mondhatnám, ilyen gyorsabb ritmusú. Egyébként ez 136 BPM, ami ezután jön, az csak 119 lesz. Úgyhogy egy picikét megpihentetjük a fülünket. Egyébként meg 21 óra 39-es perc van.

Az eredetét a 90-es évek elején Phil Collins énekelte. A dal címe pedig One Other

Na és a végére beesett Tökszár is. Gondolom vagy melóban van, vagy pedig hazafelé van, vagy melón kívül. Hát üdvözöllek téged, és jó szórakozást még ehhez a, mondjuk úgy, hogy 17 perchez.

És akkor jön az utolsó szösszenet tőlem mára nektek. Na figyeljetek, a rendőrtiszti főiskolán az egyik jelölt megbukik. Hát mik voltak a kérdések? Kérdezi tőle a barátja. Hát az első, hogy hogyan halt meg Napóleon. És mit válaszoltál? Hát, hogy leesett a Waterloo-ról. Hát a második, hogyan halt meg Rákóczi? És erre mit válaszoltál? Hát, hogy belefulladt a Rodostóba. És a harmadik, hát el kellett mondanom a szeptember végét. Hát mondd el. Hát 29, 30, 31, te hülye. Hát itt a hiba. A szeptember csak 30 napos.

0: egy feldolgozásban 2026-ból Phil Collins-tól, legalábbis az eredeti. A folytatásban pedig egy Italo Disco ugyan. Szokás szerint feldolgozásban.
1: Bitangyó Rádió.
0: És ez már az Atrium. Dr. Jekyll.

hölgy a végére még János is beesett a csetre. Hát üdvözöllek, és amíg tart a műsor, jó szórakozás neked! Ez volt az Atrium, és ez volt a Dr. Jekyll. A folytatásban pedig jön Erika. Nem Zoltán, csak Erika. A Zoltán az én vagyok. Siete pronti per cantare? A dal címe pedig I don't know, vagyis nem tudom. Viaggio nel passato, nei momenti quelli più belli. Hát, hogy ő mit nem tud, azt mi nem tudjuk, de majd elénekli nekünk, gondolom. Erika is az I don't know.

0: Nem mintha az elejét nem nyomtuk volna meg, de a végét is megfogjuk. 21 óra 51-es perc van, I don't know Erikától. Oh baby, I don't know. A következő dal pedig egy dal feldolgozásának feldolgozása. Grazie! Ez pedig a Hypnotic Tango. És a Master Blaster.
1: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán.

Ez volt a Hypnotic Tango, és ez volt a Master Blaster. Az utolsó dal jön ezután. Szintén egy dal feldolgozásának a feldolgozása. Ez az majd a Tell Me Why és a Super Mode. Hypnotic Tango.

Igen, hát ez akkoriban ugye a Supermode-tól a Smart Boy feldolgozása volt, picit másképp. És ez pedig annak a feldolgozása.

Nos hát, hölgyeim és uraim, hát sajnos a kijelző megint csak 21 óra 58-as percet mutat, és ez azt jelenti, hogy mára bezárja a kapuit a Music Party. Hát számomra nem marad más hátra, mint hogy elbúcsúzzak, és remélem, hogy minden kedves hallgató jól érezte magát ebben a két órában, és remélem azt is, hogy mindenki, aki hallgatta a műsort, megtalálta magának való slágert, muzsikát, vagy dalt, amit kedvel, vagy amit már régen hallott, és remélem, hogy újat is tudtam mutatni nektek, nem olyan újat, hanem új dalokat, vagy új feldolgozásokat. Megköszönöm, hogy megtiszteltetek azzal, hogy itt voltatok a cseten, név szerint pedig Szürke Kisegére szerint Szalamander János, Tökszár és Roni. És köszönöm azoknak is, akik csak kintről hallgattak, többek között Tóth Wolf Attilának, akit tudom, hogy mindig hallgat, és nagyon hálás vagyok neki, és nagyon köszönöm. Hát a jövő héten ugyanebben az időben este 8-kor újra találkozunk itt a Bitangyó Rádió éterében. Addig is vigyázzatok magatokra, Kizi Kocskár Zavoltánt hallottátok, sziasztok!

Music Party. Music Party. Minden héten Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádió.

Music Party minden héten itt a Villangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.

0: blá, amíg mások csak beszélnek.
1: Beszélnek.
2: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: Vitamin Rádió.
4: A legjobb zenéket.
5: Hey, listen!

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.
0: Mi így?

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.